Még egy státe, vagy hon dalkidéle húsa. Ezt lantaz, mozsúti helyima, a mangel kaszka bejverítőse, arjimata helyima. Leggabobb a dalki, ja bejbadat. Agderis, mozsúti helyima, mangel kaszka bejverítőse, arjimata helyima. Leggabobb a dalki, ja bejbadat. Mangel kaszka bejvül, ja ekkedise, arjabel szállt, te pahkúi arve uftit. Trendlagasse, morsosulti heima, balavai, dahje, belohaki, balavai, obadalki. Mangilgaska beive, gapsa, balavadalki. Ekedese, daverituse, arjemata, chauka, begga. Nurlantas, rituse, arjemata, chauka, begga, gaskohai, karabegga. Balavai, dahje, belohaki, balavai, saltus, davasse, gaskohai, arevi. Mangilgaska beive, loktsta, arevi. Tromsas, odalgaska beve, gaskohai, arje, chauka bekka. Balebaia, ienas, arvi. Mangelgaska beve, loktista, arvi. Finnmarkus, edes, orkullas, paikin, nordsta, arje, rittu. Mangelgaska beve, chauka bekka, tuetteris, ja, bach, vejis, ienas, arje, heuma. Balebaia, gaskohai, arvi. Ja, még egy stafel temperatúrai. Úslós, lehetel gyöjtlő nyelja, legyedzéhki. Trandimus, trandimis kúhtam lohkáj. Bododjus, oktam lott. Tromsas, oktam lott. Altas nyeljam lott. Gaudigenyus, vihtam lott. Karasóas, vihtam lott. Tínosalc, vihtam lott. Ja, kirkunyorkas, csíjadjam lohkáj. Ja, dalmi csója hat, berit nurlan, suangan, mázlem, márt.

Még ért startet, vagy honne dalkidéle húsa. Ezt lantaz, mozsugdi helyeima, a mangel kaszka bejverítőse, arjimata helyeima. Leggavobb a dalki, ja bejbadat. Agderiz, mozsugdi helyeima, mangel kaszka bejverítőse, arjimata helyeima. Leggavobb a dalki, ja bejbadat. Mangel kaszka bejvilja, jakedise, arjabelsaht, tepajkui arve uftit. Trendlagasse, morsosulti heima, balavai, dahje, belohaki, balavai, obadalki. Mangelgaska beive, gapsa, balavadalki. Ekedese, daverittuse, arjemata, chauka, pegga. Nulantas, rittuse, arjemata, chauka, pegga, gaskohai, karabegga. Balavai, dahje, belohaki, balavai, saltus, davasse, gaskohai, arevi. Mangelgaska beive, loktsta, arevi. Tromsas, odelgaska beve, gaskohai, arje, chauka, pekka. Balebaia, ienas, arvi. Mangelgaska beve, loktista, arvi. Finnmarkus, edes, orkullas, pahkin, nojsta, arje, rittu. Mangelgaska beve, chauka, pekka, tuetteris, ja, bahtsa, vejis, ienas, arje, heuma. Balebaia, gaskohai, arvi. Ja, még egy stafel temperatúrai. Úslós lehetel gyöjtlő nyelja legyeki. Trandimus, trandimis kúhtam lohkai. Bodogyus oktam lott. Trompszas oktam lott. Altas nyeljem lott. Gaudgenyus vihtam lott. Károsóas vihtam lott. Tínosalc vihtam lott. Ja, kirekunyorgas csíjadjam lohkai. Ja, dalmi csója hat. Berit nurlan. Suangan mázlem márt.